Itt a jelenlévő uraknak a közreműködésével még egyszer lehetőség nyílik arra, hogy tovább beszéljem. Ki is akarom használni ezt a lemezt, hogy tényleg az egész lemeznek a térfogatat, vagy a lehetőségét itten igénybe legyen. Nagyon szeretném, kérem, hogyha ez megmaradna sokáig odahaza, majd ehhez még kérem, hogy külön gramofont fogok beállítani, és akkor kérem, mindig meg fogják hallani. Egyszerűen kérem, fölteszik a lemezt a beszélőgépre, vagy a gramofonra egy szóval, és akkor kérem, mindig kérem, annyit úgy érezhetik magukat, mintha otthon lennék.

Beszülettem május édusán, egy ország tavaszán, 46-ban éppen. De régen, de baromi régen, úgy de régen.

hogy jegyében születtem. Május idusán, egy ország tavaszán. A bika jegyében születtem. Május idusán, egy ország tavaszán. 46-ban éppen a bika.

agyamra megyek, agyamra megyek, hogy néha ilyen olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Agyamra megyek, hogy néha ilyen olyan nagyon hülye, hogy lehetek. Látom, neked is fáj, hogy az agyamból mit eltűnt, az az